0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Kedves hallgatók, a Linci Hungaros Stúdió zenei vegyes vágottya következik.

is nagyon meredek vállalásnak tűnt, hogy csinálsz egy albumot olyan számokkal, amik különböző számokból vannak összerakva egy picit. Szóval sokszor azt érzem a számokon, hogy te igazából sokszor, mint egy ilyen Frankenstein orvosa, így összemaszrekoltál két kurva jó ötletet egy dalba.

De egyszer minden véget ér, jön a nyár végén, az ősz, aztán meg ide ér a tél. A fúkeperet elvitte a szél, és elcsúsztál a jégen, míg a tinédzserek énekelve jégkoriznak éppen.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
2: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.

Szabó Imola, Julianna. Rókamúg és círmocs. Rókadombon innen és túl. Lilusnak és Edének, meg Lullinak, Marcinak és Oliviának, a rókadombiaknak. Volt ez a domb, rókadomb, ami nem is domb volt, hanem völgy. Nem is völgy, inkább pukli. Közepes és ősszel liluló pukli. Messze volt a várostól, az autóktól és a repülőktől, meg a vonatoktól. Sokat kellett sétálni, hogy közel legyen az a furcsa városi szürke, ami a panelházak tövében van. Néha ez a szín az égre is bolyhodzott. Olyankor mindenki tudta, esni fog. Legtöbbször nem esett, csak sütött a nap, vagy fújt a déli szél. Jött az északi szél is, de az csak havonta egyszer. De errefelé senkit nem érdekelt az időjárás jelentés. Történt, aminek történnie kellett. A vacokba bármikor be lehetett bújni, vagy bármikor ki lehetett onnan bújni. Volt úgy nap, hogy szírmacs és rókamúg csak az ablakból leste a seregélyek suhanását. Nem dugták ki az orrukat sem. Amikor meg kidugták, akkor mindig történt valami, aminek éppen történnie kellett. Akinek ma van ma. Rókamúgnak hatalmas lába volt, még ennél is nagyobb lépte, így hamar odaért. A boltos, Píbá, most a fejét vakarta a kockás sapkája alatt. Néha a fenekét is vakarta, de azt senki sem merte meglátni, pedig Píbá nem nagyon titkolta. Jó napot, egy doboznyi szülinapot szeretnék, mondta bátran Rókamúg, akinek ez volt amúgy az 5. szülinapja. Évfordulós bombon is lejárt sütemény van, de szülinapnyi doboz? Arról a termékről még nem hallottam, vakirgálta meg a fejét a másik irányból is Píbá. Pedig nekem az kéne, vágta rá Rókamúg. Torta nem jó, azt szokták vinni szülinapkor, ajánlgatta Píbá a tripla csokis tejhabost. Nem, nekem egy doboznyi szülinap kell, amit el lehet tenni jövőre is, nincs lejárati ideje, és amit nem lehet csak úgy ripsz-ropsz megnyomogni. Meg nem romló doboz, ámult Píbá. Majdnem. Dobozba rejtett szülinap, ami nem megy tönkre. Mert akkor én sem fogok megromlani. Nem lesz hascsikorás, se a nagy ünnepek utáni lufiság. Csak egy dobozka, hogy elmúltam már 5. Ajándékdoboz nem jó, próbálkozott Píbá. Az nem. Abban nincsenek benne az évek, felelte Rókamúg. Az évek? Értetlenkedett Píbá, aki elmúlt már 70, és még egyszer sem vágyott szülinapi dobozra. Tortára annál inkább. Akkor jó napot! Ezzel Rókamúg kilépett a bolt ajtaján, és elindult. Vagyis elindult volna. De hova? A nagy áruházba? Vagy a sütődébe? Esetleg a szendvicseshez? Hol lehet doboznyi szülinapot kapni? Ez a szülinap dolog, ez nem hagyta. Biztos amiatt, hogy pont ma, és pont ilyenkor lett Rókamúg. Nem sűn, nem hattyú, és nem vitorláshal, hanem Rókamúg. Amíg a szülinapon merengett, és a meg nem szervezett bulira meg nem hívottak névsorát próbálta összeírni, addigra besötétedett. Rókamúg a városból kiért az erdőbe, a közelről a messzébe, a távolról az otthonba. A hegy tetején ott várta a vacok, aminek nagy ablaka és kis ajtaja volt, pici kéményen is egy rozog a kertkapuval. Rókamúg szomorkásan baktatott fel, és egyre feljebb, ahogy a szívéhez ért lassan az idő. Hát megint eltelt egy év, és ha ez nem lenne elég, akkor még állítólag lesz ilyen, vagy 50. Az sok. Az rengeteg szőlőszem, gondolta magában. Ahogy így merengett, hirtelen círmacs, az erdő legcsíkosabbja ugrott elő az egyik egres bokorból, és jól ráprüszkölt. Köszi, rázta meg magát Rókamúg, vagyis egészségedre helyesbített kedvesen. Bocsánat, csak már órák óta várlak, és kicsit átfagytam, olyan
majdnem tavasz van, és én azt hittem, hogy már pont tavasz van. Se baj, örülök, hogy látlak, felett rókamuk. Én is, hogy végre boldog évfordulót akarom mondani, születésnapot. Ezzel Círmacs rókamuk kezébe nyomott egy gyufás dobozt. Mi ez? Kérdezte meglepette rókamuk. 5 darab törpe Szent János bogár. Neked vadásztam, vágta oda büszkén Círmacs. Nekem? Persze, hogy neked. Nem nekem van ma a szülinapom. Honnan tudtad, hogy... Honnan erről beszélsz egy éve, hogy egy doboznyi szülinapot akarsz? Törtem a fejem, na meg törtem még a fejem, és eszembe jutottak ezek a világító izék. Jó nehéz volt őket rávenni, hogy belemásszanak a dobozba. Még mindig nem tudok túl folyékonyan bogárul. Rókamók Círmacs nyakába ugrott, a mancsába szorítva a meglepetést. Úgy érezte, hogy ő is egy doboz, és most a nagy izgalomban minden kiugrik belőle a helyéről. Köszönöm neked, ugrált lelkendezve, köszönöm. Jól van, elég lesz, na, engedd el őket is, kívánj valamit. Ha súghatok, akkor valamivel könnyebbet, mint tavaly, kacsintott rá Círmacs. Rókamok olyan lassan húzta ki a gyufásdoboz belsejét, mintha belül örökre lefényképezni a pillanatot. És éppen nem működne a vakú, így sokáig kell tartani a beállított képet. Lassan és óvatosan engedte el a törpe világítókat, akik ficenkolva rajzottak szét a satírsűrű sötétben a vacok felett. Olyanok, mint ez az eltelt 5 év, nevetett fel rókamuk. Pont olyanok, vágta rá Círmacs.

Alkalmuk álma. A nap már ráhasalt a domboldalra, mint egy kényelmes kanapé lenne. Hosszú hétfő volt ez, de annyira nem hosszú, hogy péntekig érjen. Rókamuk bebújt a vacok legkisebb ablakába, és onnan nézte, hogyan gyúlnak fel az éjszaka fényei. Cirmacs sosem tudott ilyenkor aludni. Egy határozó szerint éjszakai állat volt. Lehetett valami mégiscsak ebben, mert az éjfél közeletével cikcakozni kezdtek a csíkjai, és a zsizsegés egészen a talpáig szaladt. Rókamók jól ismerte Cirmacs esti szokásait, de most valahogy mégis kikívánkozott belőle egy kérdés. Cirmacs, tudod, mit szeretnék egyszer? Mondta ábrándosan, ahogy a bús lovagok szokták. Elvágyódóan nézett is hozzá, hogy korhű legyen. Nem, Rókamók, ritkán tudom, mit szeretnél, vágta rá Cirmacs, aki esténként kedvelte legkevésbé a szenvedő ábrázatot. Egy komor gyíkot. Cirmacs hirtelen megállt két mozdulat között, és döbbent rémülettel hallgatta az ablakon kucorgó lovagot. Egy komor gyíkot, értetlenkedett, a farka végét sem mozdítva. Igen, aki megfőzi helyettem a citromfűteámat, és behozza zörgős dobozban a pöszmét és cukromat. Valaki, aki ismeri a legviharosabb szeszélyeimet, és akinek mindenről eszébe jut valami. De, Rókamuk, akkor én most a komor gyíkod vagyok? Nézett rá Cirmacs. Nem, mert neked nincs olyan szép zakód és nyakkendőd, bökte oda Rókamuk kioktatóan, mint aki hirtelen a téma szakértője lett, majd visszafordult az ablakhoz, és tovább bámulta a tompa fényű éjszakát. A ruha teszi a komor gyíkot komor gyíke? Kérdezte Cirmacs, aki meg volt győződve, hogy ez most egy játék, csak még nem tudta, hogy lehet benne nyerni. Mert Cirmacs nyerni szeretett a legjobban. Igen, Cirmacs, a ruha teszi. Meg az elegancia. Az elegancia, vetette oda finnyelsen Cirmacs, mintha azt mondta volna, hogy káposztafőzelék. És mondd, Rókamuk, milyen könyveket olvasol mostanában? Kérdezte gyanakodva. Ez hogy jön ide? Csak egyszerűen szeretnék egy komor gyíkot. És kész. Vágta oda hűvösen a rókaféle, aki soha nem vallotta volna be, hogy valahol olvasott erről, és nem az ő fejéből pattant ki az ötlet. Neked mindig hiányzik valami, vagy a kakaó, vagy a kék pohár, vagy a kiskabát gombja, vagy a citromos süti, vagy a havazás, vagy... Ne is folytasd, tatotta a tenyerét Cirmacs szája elé Rókamuk, majd sokkal ábrándosabban folytatta. Igazad van, legalábbis egy kicsit. Ahogy kimondta, el is szégyelte magát. Hirtelen elfogta valami könnyű és pillecukros micsoda érzés. Igazad van, Cirmacs, nekem mindig más kell, mint ami van. Cirmacs nem mert felelni. De, míg tovább folytatta Rókamuk, akkor van egy komor gyíkom, vigyorodott el, ahogy csak ő tudott, mert senkinek sem voltak olyan fogai, mint neki, és senki sem tudott ilyen hirtelen boldog lenni a szomorúból. Cirmacs már ránézni sem mert, nem csak szólni. Inkább leült a székre, mert elzsibadt az értetlenségben minden csíkja. Persze a barátja ebből semmit nem vett észre. Egyre lelkesebben ugrált az asztal és az ablak között. Van egy komor gyíkom, van egy komor gyíkom. Majd méltóság teljesen, na meg kicsit pökhendien megállt a tükör előtt, mélyen belenézett, majd fölényes örömmel büszkén megszólalt. Én vagyok az. Harsogta és közben hátrafésülte megfáradt bajuszát. Elegáns vagyok, kitalálom a saját gondolataimat, és behozom a teát is magamnak. Tehát én vagyok a komor gyík. Cirmacsot elfogta a röhögés. Rókamuk rá se hederített. Cirmacs meg inkább mélyen hallgatott arról, hogy a komor nyík amúgy a gazdag családok inasa, és az erdei állatoknak ritkán van olyan. Rókamuk olyan boldognak tűnt. Cirmacs meg csak remélte, hogy ez a hosszú hétfő kitart legalább keddig.

Hétfői árnyék. Rókamók az ürge járatok mellett tevehenyét. Sosem látott tevét, de mindig úgy képzelte, hogy fenékkel felfelé feküdni az agyagos földön, az már teveféle henye. Nyárba nyúló tavasz volt, lusta nap. Csak círmacs nem bírt magával. Arra gondoltam, hogy ma körülbelül 20 centit fogok nőni, hatalmas leszek, és lefutom versenyben a szénlovakat a domboldalon, kiabálta lelkesen. Futni, nőni, elment a csíkos eszed. Ez egy igazi lusta nap, felelte Rókamók, majd ráérősen kinyújtotta a lábát. Igen, futni és megnőni. Hatalmas nagynak lenni. Lehetek idősebb és szebb is, azt se bánom. Újongott félában ugrálva a barátja. Círmacs, az én szememben már most is elég nagy vagy, és elég idős. Az nem elég? Próbált okoskodni Rókamók. Az nem, vágta oda Círmacs. Rókamók meglepődött, kicsit elállt a lélegzete is. De hoz túl fáradt volt, hogy vitatkozzon, és ismerte Círmacsot. Akkor fuss, vetette oda neki, miközben a napnak háttal fordult. Megyek is, bökte oda a Círmacs, aki igazából nem tudta, merre kéne menni, hol kéne elkezdeni ezt a megnövést, de már nem volt visszaút, nem lehetett csak úgy visszatáncolni a hatalmasodási vágyból. Ugrott egyet, majd kettőt, és a lendület a lábába kapott, elindult a domb felé. Először lomha volt, de aztán valahogy meggyúlt benne valami tűzféle, egyre gyorsabb és gyorsabb lett, mert már érezte, hogy megnyúlnak a csíkjai, növekszik és dagad, majd hatalmas macskaféle lesz belőle. Egészen eltakarta a dombhátat, mint egy vad és félelmet nem ismerő párduc. Az árnyéka volt, de most összefolt vele. Ilyen csodaerős és szép még sosem volt, ha a tükörbe nézett. Ez az érzés egészen az ösvényig tartott. Ott már nem volt a hatalmas árnyék, se több erő a vézna lábaiban. Megállt. Vette egy nagy levegőt, zihált. De elégedetten húzta ki magát, számtalan mondat kavargott benne, hogy miként fogja Rókamók fejéhez vágni, hogy a lustaság semmit nem ér, mert neki sikerült, amiről álmodott. Sikerült megnőnie. Visszabontokolt. Rókamók ott feküdt mozdulatlanul. Csak azóta lett neki egy hatalmas, rókaféle árnyéka a háta mögött. Olyan hatalmas volt, hogy Círmacs dübejött. Na szép, mondhatom, elloptad a növekedésemet, kiabálta oda. Mi szép, mit loptam el? Fordult meg lassan Rókamók, aki már majdnem álomba szenderült. Semmit, mindent, rogyott össze Círmacs. Te, Círmacs, csűja, azta! Van mögötted egy hatalmas lény. Fekete, rettenetesen nagy, és pont olyan a füle, mint neked, kiabált rémülte Rókamók. Micsoda, fordult hátra Círmacs. És akkor meglátta újra a nagy és erős árnyékát, ami olyan peckesen ült a réten, mint egy szarvas, csak éppen macska szőrben. Ja, ez? Hát igen, ő én vagyok. Vágta oda lezserül.

0: Tárgyak ösvénye. Rokamok a kedvenc leszakadt gombú kabátjában vaktatott a vacok felé. Éppen a vacsoráján gondolkozott, amikor egy kis kupac egyik szélében meglátott egy piros valamit. Fél talpon, mintha menne is, meg nem is, odaugrált az ismeretlen tárgyhoz. Na hát, egy telefon, örült meg az új szerzeménynek. Lelkesen emelte fel, majd beleszólt. Hallóka, hallé, mizus, emelte könnyedén a füléhez, ahogy azt a kopaszikováktól, a kesejüktől látta. De nem jött válasz. Halló, hall valaki? Van itt valaki? Ismételte, de közben mélyített egyet a hangján, mintha egy félelmetes filmben lenne. Nem felelt senki. Rókamukat elfogta a bizonytalanság. Lehet, hogy ez nem is telefon. Nézte, forgatta, kopogtatta, huhogott bele. Végül arra jutott, hogy mégis az, csak éppen nem beszélnek benne. Vissza nem tehette, ezért inkább jó mélyen elrejtette a zsebében, és mint aki ott sem járt, sunyogva elugrált az ösvényről. Persze Círmacs pont akkor ugrott oda. Jaj, de megijesztettél, mit csinálsz itt? Ripakodott Rókamuk a barátjára. Mit csinálok, megyek a boltba tejért, válaszolt a Círmacs. De te mit csinálsz itt? Fogta el a gyanú Círmacsot. Én semmit. Azt is nagy essel és két emmel, vágta oda Rókamuk, hogy elterelje a szót. Aha, szóval találtál valamit, és most a kabátodban rejtegeted, na mutasd meg, de gyorsan, parancsolt rá Círmacs. Úgy utálom, hogy ennyire ismersz. Ezzel Rókamuk félve kiúzta a zsebéből a zsákmányt, mintha belga csokoládé lenne. Szuper, egy büdös zokni. De minek ez neked? Mondta Círmacs. Büdös zokni? Ez egy telefon. Círmacs, neked tényleg baj van a csíkos szemeddel. Jól van, tudom, hogy nem zokni, de nem tudtam, hogy mi. Vágta oda Círmacs, aki néha tényleg nem látott az orránál messzebb. Ez egy telefon. Súgta oda elégedetten a gyűjtögető. És ki beszél benne? Érteklődött Círmacs. Senki. Dadogt a zavart a Rókamuk. Néma telefon? Egyre jobban tetszett Círmacsnak a fura tárgy. Lehet. Miért? Van olyan is? Lepődött meg Rókamuk. Igen, persze. Azok a legértékesebbek. Bennük van mindenki hangja, de nem lehet hallani. Csak hordozni. Magaddal viheted mindenhova, de közben senkit sem kell feleslegesen hallgatnod. Lelkendezett egyre jobban Círmacs. Tűha, akkor ez a legnagyobb kincs, amit valaha találtam. Elmúlt el Rókamuk, és egyre finomabban markolt a mancsával a műanyagot. Ez az, Rókamuk, nagy kincs, helyeselt Círmacs. És mikor fog csörögni? Kíváncsiskodott Rókamuk, aki eddig csak beszélős telefonról hallott. Bármikor, de leginkább soha. Ez a két lehetőség van, vágta oda Círmacs. Rendben, akkor erre fel kell készülni, mondta higgadta Rókamuk. Ilyen telefonja nincs senkinek, az biztos. Szinte látta maga előtt az elvörösödő és irigy kopaszikovákat, akiknek nincsen néma telefonjuk, csak olyan nyomkodós hívós. Rókamuk és Círmacs elégedetten bandukolt tovább a vacok felé. Círmacs lemondott a tejről és a reggeli műzliről is, a telefon érdekesebb volt most a gyomránál. Miközben szedték a lábukat, néha Círmacs fogta a markában, néha meg Rókamuk hozta a talált kincset. Pont, mintha beszélgettek volna. Adogatták csendben egymásnak a néma telefont. Fémes nap. Círmacs aznap legszívesebben ki sem nyitotta volna a száját. Persze ilyenkor futott össze a két szénlóval, akik a szomszédban legelésztek, Varjumámmal, aki egyfolytában csak fecsegett, és Tügypürűvel, aki autócsiszolásból élt a város szélén. Mindenki megkérdezte, és ő mindenkinek el kellett mesélje, hogy mi az a fura fém a szájában. Fogfa bájhó, próbálta magyarázni Círmacs. Micsoda? Értetlenkedett mindenki, de leginkább varjumám, akinek nem volt foga. Hafdjuk, vágta rá Círmacs, és inkább tovább bandukolt. Rókamók persze, mert félúton a vacok felé hallotta, hogy Círmacs 6 lyukat nyelt le, és most nem tud beszélni. Hogy lehet 6 lyukat egyszerre lenyelni? Csóválta a fejét, de ismerte Círmacs falánkságát és fékezhetetlen vadságát, ezért végül arra jutott, hogy nem kell ezen meglepődni. A kanyargós út a felfelé vezető ösvénybe ért, és Rókamók meglátta a barátját. De jó, hogy látlak, milyen jó színben vagy ahhoz képest, rohant felé Rókamók.
1: Milyen hévast,
0: nézett döbbenten Círmacs. Ó, már értem.
1: Mit éjtett?
0: Lett egyre idegesebb a csíkos, aki egyre kevésbé értette, mi történik.
2: Hogy nehéz lehet most. 6. Az nagyon nagy szám.
1: A jacht?
2: Nem jacht, félek a víztől, hanem a 6 lyuk. Círmacs, néha azért gondolkozhatnál, mielőtt csinálsz valamit.
0: Vágta oda Rókamok, aki mélyen örült, hogy most az egyszer ő az okosabb.
1: Atyá!
0: Kiabált felborzolva Círmacs, akinek elege volt már az egész napból.
2: 6 nyál? Az meg mi?
0: Kérdezte vissza Rókamok, aki úgy érezte, nem biztos, hogy érti, ami történik.
1: Kélek, eltem van. Hatjáinká!
0: Válaszolta rettenetesen idegesen és csalódottan Círmacs. Rókamokot elfogta a gyanú, hogy ez a 6 lyuk éppen belülről eszi Círmacsot, és ha nem tesz valamit, akkor a barátja akkora lyuk lesz, hogy eltűnik a domb színéről.
2: Ne aggódj, Círmacs, megmentelek, kiabálta lelkesen.
0: Círmacs nem akart, hogy megmentsék, csak annyit akart, hogy mindenki hagyja békén. Leginkább a fémek, amik a szájában vannak, és a csáli fogait próbálják sorba rendezni. De Rókamokot nem érdekelte. Magára rángatta a jelmezbából maradt katicás szuperhős jelmezőt, amiben úgy nézett ki, mint egy bárányhimlős krumplibogár.
2: Ne félj, Círmacs, kiszedem belőled a 6 lyukat, megmentelek!
0: És ezzel nekiesett Círmacs drótokkal szegett szájának. Dulakodtak perceken át, majd Rókamok felpattant és diadalmasan feltartotta a fémkerítést a nap felé. Círmacs eközben borzoltan feküdt a pázsiton, és csak arra gondolt, hogy egyfelől jó, hogy végre kap levegőt, másfelől most mehet vissza Miakukhoz, a fogdoktorhoz, aki rémesen házsártos.
2: Rókamok, ez most minek kellett? Süvöltött rá dühösen. Értem, amit mondasz, megmentettelek, ugrált Rókamok örömében. Megmentettél, inkább tönkretettél, fordított hátat Círmacs az álhűsnek.
0: Micsoda, egy hálátlan szörzsák vagy, kiabált vissza.
2: Hálátlan? Én? Most akadályoztad meg, hogy én legyek a legszebb mosolyú ragadozó a dombon, vágta oda Círmacs.
0: Rókamok a mancsában lévő fémre nézett, és kezdett neki leesni, hogy a szerte álló fogak és a 6 lyuk ismerik egymást, csak nem úgy, ahogy gondolta.
2: Ez egy fogszabályzó? Kérdezte riadtan Rókamok.
1: Igen, okostodli,
0: felelte molcosan Círmacs.
2: Hú, akkor ó, én, ó, dadogott Rókamok.
0: Ez bocsánat kérésnek veszem, most pedig szépen visszajössz velem Miakukhoz, és elmeséled neki az egészet, mondta Círmacs.
2: Rendben, de kiabálni fog velem?
0: Olyan komoly, ha fogakról van szó, ilyet meg Rókamok.
2: Igen, azt hiszem, elnyel majd téged, mint 6 lyuk,
0: ijesztett rá Círmacs.
2: Vagy ami még jobb, megnézi a te fogaidat is.
0: Feltápászkodtak, és elindultak a fák irányába. A rendelő felé vezető úton nem szóltak egymáshoz. Hallgattak. Círmacs arról, hogy egy kicsit örül, hogy nincs rajta a fura fém. Rókamok meg arról, hogy milyen csodás volt legalább fél percig hősnek lenni. Hajmosás és más macerák. Rókamok, elfelejtetted, ugye? Kérdezte Círmacs. Mit felejtettem el? Merengette Rókamok, aki hirtelen nem tudta, hogy most melyik meg nem történt dologra gondol a barátja. A hajmosás, kiáltott fel Círmacs, és lelkesen mutogatott a fejszőrére.
2: Ja, fejszőr!
1: Az igen, az örömmel felejtettem el,
0: nyugodott meg Rókamok, hogy Círmacs nem jött rá a többi elfelejtett dologra.
2: Hogy lehetsz ennyire sampontalan, ennyire?
0: ennyire szép. Azt akartad mondani, hogy hogy lehetek ennyire szép, még zsíros hajjal is? Vágott közbe Rókamuk.
2: Nem, ez eszembe sem jutott, sohajtott Círmacs.
0: Hát pedig, ezzel Rókamuk beletúlt a rendezetlen csimbukjaiba, irányba fésülte őket a mancsával, majd belevigyorgott a falon csüngő tükörbe.
2: Rókamuk, te elvetemült lusta moha, így nem mehetünk a Kláriék esküvőjére, akadt ki Círmacs, aki már kora reggel óta az estére készült.
0: Klári az egyetlen mangalica volt a környéken, olykor körtét hozott neki, és a leendő férje kiválóan tudott zongorázni.
2: Nem a hajammal megyek, hanem a lábammal, javította ki Rókamuk.
0: Tényleg? Akkor mehetsz kézen állva, de én nem megyek veled. Vagy nem megyünk sehova.
2: Igen, ez lesz a legjobb. Itthon zsírosodunk, akadt ki a csíkos.
0: Kár, pedig Klári és Béla régi barátom, és biztos nagy buli lesz, mert hetek óta készülök.
2: De csak két napja hívtak meg. Hogy készülhetsz hetek óta?
0: Az mindegy, Círmacs. Az idő nem fontos, én már rég tudtam, hogy szerelmesek.
2: Pedig ez a harmadik házasságuk, álmélkodott Círmacs, akinek nem volt semmi kedve otthon maradni, de már menni se sok.
0: És mind a két esküvőn ott voltunk, merengett el.
2: És egyiken sem mostam hajat, nevette el magát Rókamuk.
0: És erre büszke is vagy, fakadt ki Círmacs, aki még a szemfogát is kifehértette a menyasszony kedvéért.
2: Szerintem szép voltam úgy is, vágta oda Rókamuk.
0: Akkor miért kell ruhát venni erre a szép szőrödre, gonyolodott Círmacs.
2: Hogy ne legyen szomorú a fehér ingem és a kockás nadrágom, válaszolta határozott a Rókamuk.
0: Círmacs egy pillanatra elgondolkozott, az jutott eszébe, hogy hajmosás ide vagy oda, a legfontosabb, hogy ott lesznek és örülnek egymásnak.
2: Jó, de a kalapod is sírna, ha itthon hagynád, azt is felvehetnéd, vetette fel, mint egy mellékesen Círmacs.
0: Tényleg, igazad van, hogy te milyen okos vagy, lelkendezett Rókamuk.
2: Ezzel a fejébe csapta a fekete kalapot, megigazította az ingén a hajtást, és elégedetten megállt az ajtóban. Kezet nyújtott Círmacsnak, aki megadóan kapaszkodott bele, majd nekivágtak a verejték lejtőnél kanyargó ösvénynek.
0: Klári fehér koszorúban állt Béla mellett, akinek a zakó zsebéből egy körtevirág kandikált ki.
2: Szépek voltak és boldogok, akár a két meghívott.
0: Szakácskönyv. Rókamuk morcosan csámcsogta a vacsoráját. Círmacs pedig szótlanul figyelte, hogy ráförmett.
2: Mi az nem ízlik? Kérdezte sértetten.
0: De csak ma valahol túl sok hold került a sajtba. Nyafogta oda Rókamuk, miközben egy apróra vágott falatot próbált elrágni.
2: Már az is baj, értetlenkedett Círmacs, aki amúgy nem tudott se főzni, se sütni, de ezt senki sem merte neki megmondani.
0: Bajnak nem baj, csak kár, próbált kibújni Rókamuk a válasz alól.
2: Akkor hagyd ott is kész.
0: Dehogy hagyom, akkor éhen maradok, válaszolta cseppet sem megnyugtató szándékkal Rókamuk.
2: Círmacs tekert egyet a bajszán, és sértődötten megemelte a hátsikjait.
0: Rókamuk nem adta fel, kitartóan küzdött a rántott sajtra hasonlító idegen tárgyal. Félfoggal még a falaton rágódott, amikor kipréselt magából egy kedves mondatot.
2: Círmacs, nem tehetsz róla, nézz fel az égre, ma valahogy nem az igazi. Rossz összetevőből nem lehet finomat főzni.
0: Holdfogyatkozás közeledett, alig lehetett látni már egy körömpiszoknyi égitestet a rókadom fölött.
2: Te sügér, a holdnak semmi köze a sajthoz. Rágósra sütöttem, ennyi, dühödött be Círmacs.
0: Dehogy is, minden sajtban hold van, csak fordítva mondják. A palacsinta, a lemezjátszó rokona, a vattacukromat pedig a legsűrűbb felhő bajszából csippantják.
2: Rókamuk, neked elment az eszed? Láttál te már szakácskönyvet?
0: Nem, minek? Mindig te főzöl, én meg mindig kritizálom. Minek nekem szakácskönyv?
2: Erre Círmacs sem tudott válaszolni. Hirtelen végig gondolta.
0: Tényleg. Rókamoknak hol a hasa fájt, hol a feje, hol a lábúja, hol a szőrszála. Néha még a kiskanalat sem rakta el, arra hivatkozva, hogy a kakaós bőkréből nem szabad kivenni, mert akkor kitör a kakaóháború.
2: Na hagyjuk, tartotta fel a csíkos mancsát. Kifogásokban mesteri vagy, jelentette ki maga biztosan.
0: Lehet. Egy újabb dolog, amiben kitűnök, vágta oda Rókamok, akinek elsőre ez inkább bóknak hatott, mint bántásnak. A mesteri szót amúgy is nagyon szerette.
2: Miért, Cirmacs, neked amúgy van receptes könyved? Kérdezte Rókamok, akit nem hagyott ez a főzés dolog nyugodni.
0: Tudom, hogy arra célzol, ha van, akkor használom, mert úgysem tudok főzni.
2: De van, és szép képek vannak benne. Felelte fölényesen a macskaféle.
0: Tényleg? Ámult a Rókamok.
2: Tényleg, vágta oda Cirmacs.
0: Ez a Rókamok megkatorta a falatot a fehér tányéron, mintha hajó lenne, és átúsztatná a túlpartra. A sok kis panírmorzsa csillaként fénylett a villa mellett.
2: Akkor támadt egy ötletem, kiáltott fel lelkesen.
0: Az mindig van neked, húzta el a fejét gúnyosan Cirmacs.
2: Vágjunk ki ételképeket, és tálaljuk fel azokat, vagy fessünk zöldségeket, az mindig friss és szép.
0: Rókamok, ettél te már életedben könyvlapot? Kérdezte Cirmacs.
2: Nem, de ha a könyv molyoknak ízlik.
0: Azok nem eszik meg a könyvet, azok olvassák, felesel Cirmacs.
2: De a holdat éppen eszi valaki, kiáltott fel Rókamok, majd felpattant az asztaltól, és odarohant az ablakhoz. A holdból már csak egy kis induri-pinduri darabka fény lett. Az is alig, mintha leharaptak volna belőle egy óriási falatot. A tányérjára nézett, majd az égre. Mindkettő ugyanúgy nézett ki. Kiharapott hold, sok apró sárgás fénypötty és a vacok melletti villanyoszlop, akár a villa.
0: Tudod ez mit jelent? Fordult Cirmacshoz lelkes ámulattal.
2: Nem tudom, de te majd biztos megmondod, felelte Amasz fáradtan.
0: Cirmacs, te egy művész vagy, egy zseni, egy ételcsillagász, egyszeri és egyedi, próbálta fokozni a jelzőket Rókamok.
2: Miért is? Értetlenkedett Cirmacs.
0: Nézd meg, megfőzted vacsorára a vacok galaxist, hiánytalanul. És mivel én még sosem kóstoltam a holdat teljes egészében, valószínűleg tökéletesre sikerült.
2: Gratulálok!
0: Cirmacs először arra gondolt, hogy ez mekkora badarság. Mekkora egy tojásos hablagy. Aztán, ahogy nézte a tányért és az égboltot, kezdett feloldódni ettől a kellemes, édes érzéstől. Büszke lett egy kicsit. Aztán nagyon büszke lett. Annyira, hogy erőre kapott, és minden tányért elmosogatott egy szuszra, aztán a bögréket, a serpenyőt és a lábast is.
2: Addig Rókamok a kanapére kuporodott, leemelte a polcról az Egyszerű ételek című receptes könyvet, és sorolni kezdte a hozzávalókat, hát ha valamelyikhez kedvet kap a macskaféle.
0: Cirmacs nem ellenkezett. Aznap háromfogásos vacsorát rittyentett, és a legjobb szakácsnak érezte magát az egész Rókadombon. Egészen másnap reggelig, amikor megtalálta Rókamok koszos bögréjét az asztalon. Ma van a holnap tegnapja. A reggeli fény óvatosan súrönt be az ablakrésen. Cirmacs a szemét dőzsöve botorkált a konyha felé. Rókamok már ott ült.
2: Milyen nap van ma? Kérdezte álmosan Cirmacs.
0: Nem tudom, talán kedd, felelte a pizsamás Rókamok.
2: Kedd? Az a kedvenc napom.
0: Nekem a holnap a kedvencem.
2: A szerda? Kérdezte Cirmacs.
0: Nem, nekem a holnap a kedvencem.
2: Akkor neked mindig a másik nap a kedvenced? Csodálkozott el Cirmacs.
0: Igen, mert akkor mindig van minek örülni, vágta oda a barátja.
2: Én a kednek örülök.
0: És miért pont annak?
2: Először is azért, mert szeretem az E betűt benne, aztán azért, mert dupla D betű olyan, mint két nagy has.
0: És még azért, mert könnyű megjegyezni, mert rövid, sorolta Cirmacs. De ezeknek semmi köze ahhoz, hogy az egy nap okoskodott rókamuk. Már miért ne lenne köze? Ezek szerint a szót szereted, nem a napot a hétből. Én a napot szeretem, punktum. Hogy már nem hétfő, nem vagyok olyan álmos, de még nem péntek, nem vagyok olyan fáradt. És lehet rá várni. Értem. Én akkor is a holnapot szeretem. Nem győztél meg a kedről. Nem is akartalak, kedvetlenkedett el Círmacs. Mégsem kedv van, tévedtem. Ma már szerda van, mutatott a falon himbálózó papírmapára rókamuk.
2: Jaj, akkor kihagytam az eheti keddet, döbbent meg Círmacs.
0: Se baj, mert csak hetet kell aludni, és újra itt lesz, vigasztalt a rókamok, aki titkon örült, hogy már holnap van. Néha milyen jó tévedni, lelkendezett, hogy az ő napja jött el. Círmacs fancsali pufával lapozgatta a fali kalendáriumot, számolgatta a napokat.
2: Figyelj, te, nagy kalendártudor, nem egy 6 évvel ezelőtti naptárat nézel?
0: Azt nem tudom, csak szeretem a képeket benne, olyan szépek ezek a traktorok és targoncák, még a szilovak adták nekem karácsonyra.
2: Ezek szerint, rókamuk, mi egy éve egy másik naptár szerint élünk, döbbent meg újra Círmacs.
0: Hát akkor ezért nem volt nyitva a bolt, és ezért késtük le varjumám szülinapját, és ezért
2: hirtelen eszébe sem jutott az a sok dolog, amit eddig nem értett, de most értelmet nyert.
1: Akkor mi időutazók vagyunk, örült meg magának rókamuk.
2: Azok, morgott Círmacs.
0: Hosszasan nézték a nagy fali naptárat, a tiszta targoncák szinte legurultak róla. A számok és a napok összekeveredtek, mintha nem lettek volna hetek vagy hónapok az évben, csak az a pillanat. Időtlenek és szabadok voltak. Egészen addig a másodpercig, amíg Círmacs rá nem jött, hogy aznap igazából vasárnap van. Zárva a bolt, a hűtő pedig kong az ürességtől.

0: Jó reggelt kívánunk a Hungaro stúdióból, a Rádió Fró stúdiójából. Itt Máté.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók.
0: És valamiért nem működik a lejátszónk. Na pillanat, egy kicsit megnyomok pár gombot, mert próbáltuk a jingle-vel indítani a műsorunkat, de valamiért nem hallottuk, úgyhogy én most megnyomok egy-két gombot, és most lesz jó. Na igen, így van ez. Szuper! Szia Máté még egyszer!
1: Szia Vera! Sziasztok hallgatók! Nagyon helyes, boldog, fürdőzős karácsony. Nem, kicsit le vagyok zsibadva, elnézést, ez a hajnali meccs, ez kicsit megihletett. Úgyhogy nagyon szép vasárnapot mindenkinek. Ma egy ilyen egészen speciális adással jöttünk, amiben egy részben egy picit a könyvtárakra is felhívnánk a figyelmet, hogy van a könyvtárakban rengeteg társas játék, amit tök egyszerűen ki lehet kölcsönözni. Például 19 éves alatti gyermekeknek ingyenes. Tehát, hogy
0: nem csak a játékok, hanem a beiratkozás.
1: A beiratkozás és a könyvek és a cárcsifeket újságoknak a kikölcsönzés a Városi Könyvtárban ingyenes, és igazából most nagyot pörög egy játék, aminek a nevét nem lehet kimondani, és egy picit ilyenszerű játékot szeretnénk játszani, mert például ez a játék megvan az Úrfári Könyvtárban, meg a Wissenstunban is, és én őszintén mondom, én nagyon szeretek játszani, hogy ez egy fantasztikusan jó játék, egy igazi társaság összehozós játék.
0: Igen. A könyvtárhoz gyorsan visszatérve az előző blokkba is Grillus Vilmosnak a zenélő madárháza szólt, és ez is például bent van a Wissenstunban, és a játékhoz kapcsolódóan pedig mi is egy quizzel zártuk az iskolai évet pénteken a kapuban, és az is egy helyes játék volt. Ez most egy zenefelismerő játék lesz, úgyhogy most arra invitálunk titeket, magyar zenéket hoztunk, hogy van-e kedvetek velünk játszani?
1: Igen, ez egy viszonylag egyszerű dolog, tehát az alapjátékban nem az legfontosabb, hogy a szerző és a szám címe meglegyen, hanem hogy datálni tudjuk a számot. Ez igen. Egyébként meglepően komplex feladat, tehát tudja magát kinőni, tehát én már játszottam azt a játékot nem kevésszer. Hát vannak benne azért kihívások, mert az ember simán tudja azt mondani, hogy ez biztosan 96 volt, az emlékszem a gimnáziumban, és aztán kiderül, hogy nem úgy volt. De hát ilyen az emberi emlékezet, ilyen az oral history, ilyen a így működünk mi. Szerintem csapjunk is bele.
0: Csapjunk bele. Sok zenét hoztunk, annyit előre mondok, hogy nem mindent fogunk végigjátszani, mert hogy ennek a játéknak is az a lényege, hogy ha minél előbb rájön az ember, hogy mi szól, akkor aztán igazából be lehet slichtolni évbe, hogy melyik, úgyhogy nézzük meg, kezdjük egyel, jó?

0: Elnézést. Elnézést kérünk, kedves hallgatók, le is húztuk, mert én ezt tudom.
1: Meg hát ki is mondták a
0: címét. Hát igen, ki is mondták, ez a valami Amerika. És sajnos szomorú alkalomból kezdtünk ebből a számból, ugyanis ma reggel érkezett a hír, hogy hosszú betegség után Szolnoki Péter, a Bombon énekese dalszerzője meghalt, 57 éves korában. Ő elképesztő mennyiségű slágerért volt felelős egyébként a 90-es és a 2000-es években, azt hiszem. Hát szóval ez a valami Amerika, ez nyilván ez a film, erre szerintem nagyjából tényleg az én korosztályomban mindenki emlékszik.
1: Oroszlány Szonya játszott benne.
0: Így van.
1: Pindrok Csaba is?
0: Igen.
1: Pindrok Csaba is igen. Játszott benne, igen.
0: Gyorsan akartam mondani a színészt, jaj.
1: Jaj, Győző.
0: Így van.
1: Kovács? Kovács Győző?
0: Nem.
1: Milyen
0: nem,
1: Győző? Győző, valamilyen Győző. Igen. És milyen évre tippelünk?
0: Én azt mondom, hogy itt korai egyetem, tehát én az 2000 környékére szúrnám be, én 2001-et mondanék, hogy le is írom, hogy lehessen meghamisítani a szavazatomat. Én 2001-re tenném.
1: Nem tudom. 2001-re az elejére tennéd?
0: Azt igen, mondod? Miért? Te hova...
1: Hát gondolkodom én is, hogy...
0: Vagy ez ilyen nagyon még 90-es évek, és mondjuk 98, mert ez szerintem az én érettségim után volt, tehát én így tudnám belőni. Tehát, hogy valahol ilyen ha így nagyon érzőben vagyok, ugye, mert ez a játékot elméletben úgy kezdjük, hogy egy darab viszonyítókártyát lerakunk,
1: Aha.
0: És most itt a viszonyítókártyánk az ugye a valami Amerika lesz.
1: De nem 2001, az nem lehet, akkor én... Az érettség után nem arrébb van ez már, én már akkor elköltöztem otthonról, szerintem ez arrébb van, én arrébb tenném, későbbi a film szerintem, de hogyha, na figyelj, de most mi csítelünk, csítelhetünk?
0: Persze, erre rá kell keresni, jó. Elnézést, egy évet tévedtem.
1: 2002?
0: Ez nem voltam messze tőle.
1: Igen, de alapvetően vicces egyébként, mert maga a lemez, ha jól látom, akkor ez 2006-ban jelent meg, vagy nem? Vagy az egy másik?
0: Az igazából szerintem az ahhoz tartozó filmzenét tartalmazó lemez. Tehát maga a film, ez amikor kijött a film, akkor ez már sláger volt. Tehát ez szerintem a 2002-es nyarat eléggé durván belőtte ez a zene. Mely eléggé fülbe mászó, popos.
1: Abszolút. Maga a film is vicces volt. Én szerettem azt is nagyon. Na, menjünk tovább. Jó, kész vagy? Jöhet a következő?
0: Akkor. Jöhet a következő.
1: Na,

0: Na, ebből is többször kimondták a dal címét.
1: Igen, ez a része szerintem nem volt nehéz, ez a KFT-től az Afrika.
0: KFT-t, ezt is tudtad? Én nem biztos, hogy be tudtam volna lőni, hogy ez KFT, de...
1: Hát a, később a Lárpurlárba futott be az énekes, kérlek alássani.
0: Hát a Lár András, igen.
1: De hogy itt az én füzetemben ott szerepel, hogy 198, mert ugye 1980, és akkor itt jön az a része, hogy hű-hű, szerintem ez nem annyira a vége, én 6-ra vagy 7-re tenném, mert megint utána kell nézni, leírom mondjuk a 6-ot.
0: 1986-ot?
1: Tehát, hogy ez igazából
0: ebből lesz... 2002 elé tenné, tehát így hogyha az előző szám a Bombonnak a valami Amerikájához képest mindenképpen...
1: Ez egyértelműen alá megy, ez 8...
0: Korábbi.
1: Így uh-huh. van.
0: Hát egészen pontosan 82-es.
1: Opcika,
0: Mármint, hogy igen, a zenét és a szövegét 82-be írta Lár András, és a korábbi, a dal korai verzióban csak a román rádiók játszották 1989 után.
1: Na látod, ezt például nem is tudtam.
0: Na, szóval, hogy ez ilyen érdekes adalék talán.
1: Életem egyik leghelyesebb külső koncertélménye adódik ehhez a számhoz. Gombaszögön a fesztiválon, ahol akkor szervező voltam, mondjuk úgy 20-10 évvel ezelőtt, a Szalma Színházban a Lár tartott egyszer egy ilyen felolvasó estet, és hogy nem előkerült a végére egy gitár, és... Hát az, amikor az emberek megőrülnek, és ilyen én voltam a külső ember, én voltam úgymond a beengedő ember az eseményhez, hát az valami hihetetlen volt. Zengett az egész fesztivál az Afrikától, tehát fantasztikus élmény volt. Ez egy jó szám, kedvelem. Tehát ez például egy olyan szám, amit bármikor meg tudok hallgatni.
0: Na, figyelj, most stílust váltunk. Ismered-e? Kíváncsi vagyok.

0: most van meg Máténak. Na, mesélj.
1: Hát ez a süllyedő hajó...
0: Igen, ennek is kimondják a címét, így könnyű.
1: És ezt kedvelem ezt a számot, de zavarban vagyok a szerzővel, mert nyilván nagyon erős Kispál utánérzés, tehát ugye a Kispál és a Borz hatását, a Lovasinak a szövegírő hatását nagyon nehéz nem észrevenni. Én Siberian Sanskulotra tippelnék. De nem, ez nem nyert. Az év, bocsánat, elnézést, az év az fontosabb.
0: Tehát voltunk...
1: Hát ez egyértelműen 10-es évek, tehát ez szerintem...
0: 2010-es évek?
1: Ez szerintem...
0: Tehát, hogy valami Amerika után...
1: Hallgattam ezt a számot koncerten, úgyhogy szerintem ez ilyen... legyen 12, legyen 10 évvel utána.
0: Nem rossz alapvetően, egész ügyes vagy, mert 15, képzeld el. 2015. Tehát,
1: és de ki a Szergi?
0: Ki? Na, mit tippelsz?
1: Nem tudom.
0: Nem tudod. Felső 10 000.
1: Ó, basszus! Nem azt mondom. Jó, igen, felső 10 000. Elnézést tőlük. Ez egy nagyon helyes szám.
0: Igen, tagjai Sallai László, Justin Spike, Kelecsényi Donát, Balog Gallus és Dorozsmai Gergő. A lemez, amin ez megjelent, a Süllyedő hajó című, a Normális élet címmel. Úgyhogy akkor... Jó, ez 2015, ezeket te írod, ugye? Ügyesen.
1: Igen, tehát majd ugye ide kell majd beilleszni, ha most majd aljas leszel, és tolsz majd egy olyan számot, ami a kettő közé esik, mert azért annyira nem volt nehéz eddig.
0: Igen, a 2006 és 2015, na figyelj!
1: 2002 még mindig?
0: Ja, bocsánat, igen, 2002, nekem is kéne egy cetli. Na de figyelj, jön a következő.

0: algoritmus hullámokat...
1: Na, kimondta Máté mindent itt közben.
2: Elnézést kérek, igen, tehát így ebben a játékban nyilván, amikor ezt egy szobában játsszuk, ahol körben ülünk a barátokkal, az ez egészen más hangulata van, hiszen szól a zene, és közben azért interakció természetesen megengedett.
1: Nagy közös gondolkodás, abszolút.
2: De hogy az egyértelműen megvolt nekem, hogy ez Náksi, tehát Náksi Attilának a szerzeménye, ami később egyébként a 2008-as EB-n futott egy hatalmasat a magyar szurkolók körében. Uh-huh. Az éjjel soha nem érhet véget. Azt bevallom, azt elfelejtettem, hogy az együttest, ami úgymond akkor ezt előadta, az a Soho Party nevű nem tudom, együttes, na mindegy. Szóval, hogy formáció volt, és hát ez a gyönyörű 90-es évek, tehát itt még patakokban folyik a hamisított bor és egyéb dolgok. Hát szerintem én már gimnazista vagyok, én azt mondom, hogy ez 95. De hogy egyértelműen a 82 és a 2002 közé rakom be.
1: Mindenképp, igen.
2: És szerintem ez érettségi előtt volt. Tehát én 95-öt mondtam. Ki mondtam ennyi?
1: Ki mondta, de ennyi 98.
2: Ops, lárlány.
1: 98, igen, Náksiba is igazad van, Soho Partyba is, és a dal címébe is, hogy igazából kaptál pontot, adok neked. Úgyhogy... menjünk tovább, jó?
2: De ígérd meg, hogy nem ilyen dübörgő diszkos láger.
1: Hát fém, de nem ígérek meg én az égileg, hogy semmit. Honnan tudhatod, hisz én csak elindítok egy zenét, aztán
2: persze.
1: Rá kell jönni, hogy miről van szó. Na figyeljél.

0: hát így jelentkezett, oké.
1: Okay, elnézést, belefolytottam egy örökbecsű klasszikusba, meg egy régen meghalt magyar slágerénekesbe a szót és a dalt. Máté Péter volt egy darabot a szívemből, és igazából itt visszapöckölném a labdát neked, hogy ez nem az eredeti.
0: Hát tehát ez nem az eredeti.
1: Tehát ez egy csúnyán fölpimpelt 90-es években, hát tehát egy kis túlzással, amikor Náksi berugott, és ráesett a Yamaha típusú zenekari eszközére. Ez rettenetes volt ez a feldolgozás nekem. Ha az eredetire vagyunk kíváncsiak, akkor az egyértelműen 82 a Kft. Afrika előtti, mert Máté Péter a 70-es években alkotott. Én azt mondanám, hogy ez 77.
0: Hát, ennek utána kell majd nézzek, mert nem tudom pontosan neked megmondani az,
1: jó,
0: az igazság.
1: Hát akkor megmondom én.
0: Akkor te mondd meg te, akkor ennek nézz utána te, mert elég sok feldolgozáson, meg ilyen gyűjteménybe, dalgyűjteménybe jelent meg. Igen, ez egy nagyon felpimpelt verzió. Olyan énekesek énekelnek a CD-n, mint Csonka András, meg Gergely Róbert, és Tóth Gabi, szóval, hogy igen, ez egy modernebb verzió, de akkor az eredeti számot majd megkeressük, de én is korábbra raknám mindenképpen. Szerintem még...
1: Érdekes, mert ez most így a vicces, most így elsőre én se tudom megmondani.
0: Nem, ez az örök szám, aminek nincs. Ki tudja, hogy mikor jött ki. Szóval akkor ezt most bedobjuk a nem, közösbe.
1: Várj.
0: 80. 1980.
1: Na, hát akkor tévedtem, de mondjuk Afrika előtt vagyok.
0: Mivel. Afrika előtt vagy két évvel, igen, úgyhogy ennyiből nyertél.
1: 87.
0: Jó van. Na, jöhet a következő?
1: Hú, ez keményül, egyre keményebb. Igen, ennek a játéknak egyébként ez a diszkrét bája egyre keményebb lesz.
0: Tehát, hogy igen. Na figyelj, akkor mehet. Yeah.

0: Ezért is elmondták a címét.
1: Igen, nem is kevésszer.
0: Nem is kevésszer.
1: Ez is 90-es évek. A zenekar nevével bajban voltam, úgyhogy tehát nyilvánvalóan a játékban élőben tilos csítelni, tehát nem nézünk internetet, nem keresünk rá. Elsőre az az egészen vicces meghatározás, tehát az eszembe, hogy jazz meg az, jazz meg az, nyilván nem jazz meg az, tehát nem a Gesztinek a csapata, de hogy ezek jazz tanszakos hallgatók voltak, akik összeálltak négyen, ezt tudom, az együttes nevét azt puskáztam, bocsánatot kérek, az a United Hófehér Jaguár című szám. Ez a korai Viva TV egyik hatalmas slágere volt.
0: Hey, Barna! Ő az egyik énekes.
1: Hú, hát na, ez mondjuk, ez nem biztos, hogy ez összejött volna nekem. Én azt mondom, hogy ugye volt egy 98-unk, vagy igen, 98, én ezt előrak, tehát ezt az éjjel soha nem érhet véget eléraknám. Tehát, hogy ez 98-nál fiatalabb, mi a másik belövésünk? Ott, 82...
0: A 2002 volt még valami, ami...
1: Ne, annál biztosan korábbi. Szerintem 98 előtt ilyen 9... Na, erre is megpróbálom a 97-et, hát ha bejön.
0: Ó, olyan korán? Nem. Ez kerek 2000-es.
1: Na, például itt ugye vesztettem egy kártyát, tehát hogy akkor ezek...
0: Vesztettél egy kártyát, igen, állítólag ez 2000-es, én nekem itt az okos dolgok.
1: Ne, én elhiszem, simán azért 26 éve volt, azért nem úgy jöttem erre a játékra, hogy most végigpörgettem a 90-es évek összes zenéjét, amiben. Tehát, hogy hát akkor elnézést kérek a United-től.
0: Jó, semmi baj.
1: Tévedtem 3 évet, viszont ami sokkal fontosabb az az, hogy ugye elcsesztem a sorrendiséget, tehát ezt a kártyát nem illesztetem be a sorba.
0: Ezt elvesztetted, de nem baj, de többit egész ügyesen tudtad, úgyhogy adok neked egy fél pontot. Jó?
1: Köszi.
0: Na, akkor next on.

0: Ez egyszerű volt.
1: Igen, elnézést kérünk mindenkit, tehát itt nincs lehetőség arra, hogy végighallgassuk a számokat. A játékban is csak egy 30 vagy 60 másodperces részt kapunk, ami egyébként a KFT-nél azért gáz, mert ugye tök hosszas gitárfölvezetés van hozzá.
0: De hát igen, aki abból nem tudja, hogy az Afrika KFT-nek a gitárbevezetése.
1: Hát ez Ricse volt, 8 óra munka, tehát az nem kérdés, ugye a Nagy Feró hangját azt hiszem eltévesztetetlen. Hát a korszakolása nagyon komoly problémáim vannak, mert itt a KFT Afrikája környékén van szerintem, nagyon. Én bátor leszek, és későbbre rakom. Tehát én azt mondom, hogy ez 82 fölötti, én 84-et mondanék neki. Úgy Jézusom, vele itt mutogat, hogy ez még... Én kimondtam a 84-et, úgyhogy, de az biztos, mi volt, várja, a másik határszámunk itt, az a 98... Ne, hát ez az ESO nem érhet véget. Előtt van tehát, hogy a KFT és a Soho Party közé jönne
0: be. Tehát oda
1: a
0: kettő közé rakod, azzal rendben vagyunk. Igen, itt az okos internet azt mondja, hogy 91-es.
1: Ó, hát az biztos, hogy nem, mert ezt én már sikítva üvöltöttem 8-osként szőlőszedés közben. Tehát,
0: tehát... Hát pedig itt azt írják, hogy 91-es, de jó, figyelj.
1: Azt szerintem az albumon való megjelenése, mert a Ricse az ugye tiltott zenekar volt.
0: Ja,
1: tehát a 3T-s szovjet, elnézést, államszocialista magyar kultúrpolitikailag, ő a 3T-ből a tiltottba esett bele, tehát a Ricse nem volt... hogy mondjam, komilfú, biztos, hogy korábbi a szám, tehát, hogy ez, sőt, és biztos, abban is biztos vagyok, hogy nem 80-as évek második fele. Kicsit akkor itt is lehet megkérnünk a hallgatókat, hogy ha valakinek van kedve, akkor keressen rá, hogy ez hogy van, mert hogy Ferónak az a későbbi politikai vonulata, amiben ő beleilleszkedett, ahogy ő egyébként a NER egyik arcává vált, az ebből a szempontból jogfolytonos, tehát ő egy nagyon rendszer ellenes, egy nagyon antiszocialista proli volt, és ez a 8 óra munka, 8 óra pihenéses szövegben, és egyébként azt gondolom, hogy autentikus. Tehát amit így a hallgatóknak tudok mondani, hogy van a magyar punkról fönt a, most nem mondhatom ki milyen videó megosztón, egy dokumentumfilm, ami azt hiszem 3 vagy 4 rész, és kifejezetten hosszú, amiben a Ferót hívják meg egyik ilyen beszélgetőnek, és ott derül ki alapvetően Feróról, hogy ő igazából milyen ember volt, és az a rész, az teljesen hiteles és képviselhető, tehát most tényleg tekintsünk el a politikai butaságoktól, vagy a megjelenéstől, ott nagyon jókat mond, és ott fontosakat mond, és ott nagyon jól elhelyezhető, hogy ő honnan is érkezett, és hogy is lett belőle valaki.
0: Na, figyelj!

0: A másfél percünk nem engedi meg, hogy a hablaty német szövegét is meghallgassuk.
1: Pedig ez egy olyan szép rész, ez egy annyira szép rész. Na mindegy.
0: A kamu német szöveg, amivel...
1: Tehát természetesen nem Alvin és a mókusoktól Júlia című számot hallgattuk, mert bár a Nyíregyházi Bankegyüttes nagyon nagyot futott avval a feldolgozással, ez a Napóleon Boulevard volt. Hogy hívják az énekesnőt? Szép szőkehajú énekesnő volt.
0: Vince Lilla.
1: Ott tényleg a Vince Lilla. Szóval a Vince Lilla énekli, az egy nagyon jellegzetes hangján. Én próbáltam belőni itten a 8 óra munkát, mert az borzasztóan kéne ahhoz. Ez szerintem a 8 óra munkánál későbbi, viszont a... tehát ez nem a 90-es, ez valahol olyan 89-90 környékén van. Legyen mondjuk 90.
0: Szerintem lejjebb, mármint, hogy itt a stúdióalbumnak 1988-at írnak.
1: Az teljesen reális. Az,
0: igen. Úgyhogy...
1: Én 89-től húztam föl 90-re, de ez lényegtelen, hogy én most... Ez nekem belefér így, mármint olyan értelemben, hogy a kártya belefér a többiek közé. És számcím az Júlia nem...
0: Júlia nem akar a földön járni. Igen, ez egy elég hosszú cím, de végül is elhangzik a dalba, és miért nem hívhatnák így is.
1: Nagyon jellegzetes klipje volt, arra nagyon emlékszem.
0: Milyen?
1: Ez ilyen a 80-as évek végi magyar klippek, tehát ilyen koncertfelvételt mutatnak, meg ilyen tájjelenetek, és táncol a Vince Lilla, és fölrepül, ez nagyon, nagyon durva.
0: Repül is?
1: Tehát, igen, mert ő lesz a Júlia, és akkor ott repked a fönt a fellegek. Szóval nagyon, ez egy technikailag, és egy komoly időutazás, hogyha az ember ezt a videoklipet megtekinti. Én ezt a számot bevallom, szeretem, tehát.
0: Én is bírom egyébként, nincs ezzel semmi gond. Na figyelj, akkor jön egy következő. Jöhet? Uh-huh. Kész vagy? Biztos?

0: másfél perc.
1: Hát a Szerzs az egyértelműen meg volt Azaria.
0: Nagyon ügyes vagy. Tehát én nem hallgatok Azariát, nem tudtam volna képzelni.
1: Hát ez egy zenei szerkesztőként itt ez csúnya lett volna, hogyha Azaria mellett elmegyek. Hát nyilván Azaria korából fogadóan ez nem a 20-es évek előtt van. Tehát, hogy
0: az ügyes, jó gondolkodsz.
1: Tehát, hogy ez a 2023-at mondom.
0: Yes! Full pont a tiéd, hát még ha még megmondod a szám címét.
1: Sorsunk.
0: Nem. Három korty.
1: Bah! Az nem jött elő a számban.
0: Nem eddig. Énekelték ebben a számban, nem énekelték ezt, vagy hát még nem, de lehet, hogy később.
1: De hogy ő most jelenleg a magyar könnyűzenének a koronázatlan királya gyakorlatilag, elképesztő számokat. Tehát ahhoz képest, hogy hányan vagyunk magyarok, és ugye a Spotin vannak ezek a számok, hogy mennyien követik az embert, tehát azért az egy egészen durva szám, ami nála van. Hát engem, például engem egy per egybe idegesít az éneklési stílusa, de nem...
0: Hát sokaknak bejön meg a szövegei állítólag. Én nem tudom,
1: nem. Félreértesz, tehát a számot, nem tudom, hogy mondják ezt PC-n, tehát hogy nincs a számmal igazából bajom, meg Azariával sincs bajom. Szerintem tök jó számokat csinál, csak valahogy az éneklésben van egy ilyen kicsit affektálásra emlékeztető ilyen elhúzott, nyújtott stílusa.
0: Neked ez egy személyes vélemény, nincs ezzel az égvilágon semmi baj.
1: Hát nem is azt gondoltam, hogy ez a magyarok együttes véleménye. Tehát
0: nem, de majd most, na figyeljé.

0: Máté, már most feltette a kezét, már rögtön azért van ilyen is, amikor...
1: A kör közepén állok, Edda.

0: Rögtön tudtuk.
1: Edda Művek, ez ugye Pataki Attilának a meglehetősen jellegzetes hangja volt, a kör közepén.
0: A kör.
1: Ez nem egy korai, tehát a kör az nem egy korai Edda album, tehát nem az első háromról van, tehát nem a legklasszikusabb Edda, még akkor is, hogyha ez egy nagyon híres szám tőlük. Én ezt... Nehéz, mert ugye ott van az a 82-es Afrika.
0: Igen.
1: Én ezt a 82-es Afrika mögé raknám. Én azt mondom, hogy ez 83.
0: Figyelj, és én még ezt is el tudom neked hinni, mert ez arról az albumról van, ahol a Best of 80 és 90 között van, úgyhogy nem tudom neked pontosan megmondani, hogyha a kártya a kezembe lenne, akkor megtudnám, de...
1: Vagy megnézzük az Edda 3-ason mi van rajta, számok listája, nehéz, nem, ez a 3-ason nincs, tehát nem 83, Edda 6.
0: Nem tudom, egyszerűen pillanat,
1: például mindjárt meg lesz, tehát azzal nincs gond. Gyere őrült, ó, pedig ez abban az időszakban van, de még az sem.
0: Ja, hát, na mindegy, akkor ezt is hagyjuk, hogy valaki majd segítsen nekünk. De ügyes vagy, jól tippeltél egyébként.
1: Érdekes, nem, marhára nem találom, nagyon vicces, tehát ez nem az első van rajta, mert akkor tökön lövöm magamat.
0: Nem. Na mindegy, figyelj, addig hallgassuk a következőt, jó, és akkor hát ha a közbe beugrik, hogy... a kör, azt hova datálnánk. Jöhet a következő?
1: Egy kis például, igen, jöhet.

0: olyan kár, hogy ez egy rádió, és nem látjátok a Mátét itt, ahogy így gondolkodik, és hogy jaj, ki ez, ki ez, kinek a hangja, ki, úgyhogy csak nem a Zoltán Erika, de, a Zoltán Erika, és akkor igen, most jön a címe, igen, ez a szerelemre születtem, Zoltán Erika.
1: Korai Zoltán Erika, mert ő azért a 90-es években nagyot futott.
0: Igen, volt, de abban is igazad, hogy korai.
1: Tánc stúdiója, itt tudom, hogy tök meghatározó alakja volt az ilyen szénának, de a lényeg az, hogy ez szerintem még, én még ezt a 80-as, ez nem 90-es, ez 80-as évek, hú, várjál.
0: A Kört azt megnézzük,
1: a Napóleon Boulevard az 80, azt mondtad, hogy az 88 volt, hogy 80?
0: Igen.
1: Ez valahol pedig ott van a környékén.
0: Igen, itt most ilyenkor már nehezedik, és 85-öt mondtál a Körre, az Edda műveknek a Kör című.
1: A kettő közé raknám.
0: 87. Nagyon jó vagy, tiéd a kártyám.
1: 1987. Tiéd a pont,
0: abszolút. Ügyi vagy.
1: Ez nehéz volt, a szerelemre születtem. Atya-gatya.
0: Na, jó, menjünk tovább, de ügyes vagy. Tök jó, bírom.

0: Legyünk teátrálisak. A szám címe Így hagysz el.
1: Yes! Wow. Ügyes vagy! Wow. Elénekelték ebben is.
0: Nagy igen, vagy. Igen. By Alex, mert ő is eléggé egy stílusban énekel, rappel, nem is tudom ezt minek lehet pontosan mondani. Majd a Gangsta Zoli behatárolja, hogy ez meddig rap és már miért nem. Szóval ez By Alex és a Schlepptől volt az Így hagysz el. Hú, az idő, az durva. Szerintem ez 23 előtti, tehát, hogy ott mi volt a másik, a 15-ös volt, mi volt a 2015-ös, az a felső 10 000, a süllyedő hajó, szerintem viszont utána, tehát 15 és 23 közé raknám.
1: Szuper, ennyi, 19.
0: Azért hagyhattál volna egy kicsit még itt.
1: Nem, de beraktad a kettő közé, és az tök jó, 19-es, igen, úgyhogy abszolút.
0: Így hagysz el.
1: Így hagysz el. By Alex 2019.
0: Durvulunk, egyre durvulunk, úgyhogy...
1: Sűrűsödnek közét. Tizet kéne, de szerintem tizen...
0: Hát már... ugye egy meg kiesett, mert egyet eltippeltem. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Papíron a 10 megvan szerintem, mert egyet hibáztam, ugye? Igen. De menjünk tovább, még azért van még egy 2-3-at próbáljuk meg berakni, és akkor, amikor már ilyen elviselt, még egy következő hibánál vége.
1: Na jó, lássuk.

0: macska lakatlan.
1: Hát témáit mutatja, hogy lehúzhatom.
2: Ez nem volt nehéz nekem, mert...
1: Kb. Három taktusba bólítottam Máté, hogy... Okay.
2: Hát jó, de nekem a Quimby kvázi a házi zenekarom, mert ugye velük nőttünk együtt föl, és őket nagyon korai fázisban sikerült Budapesten elkapni. Ők alapvetően egyébként egy dunaújvárosi együttes, és futottak nagyon nagyot, szerintem ők még mindig játszanak, ugye Kis Tibi énekel. Ez már egy olyan album, amiben már nem jártam koncerten. Ezt emlékszem, hogy ez nekem már egy ilyen kicsit ilyen kiesett valamiért a Pixisből. Ajajaj a címe?
1: Igen.
2: És viszont ez nem volt még a jubileumin, a 15-ösön rajta. Azon a koncerten kim voltam, tehát arra emlékszem. Én ezt... 2015 elé egyértelműen, tehát, hogy ez szerintem 10 körüli, vagy nem, talán egy kicsit korábbi. Szerintem az is lehet, hogy akkor már Ausztriában éltem, én ezt 2008-ra raknám.
1: 9. De ügyes vagy, azt mondta 10 és 8, és ott van pont között, de tök jó.
2: 2009-es?
1: Állítólag 2009-es, igen.
2: Nem, az tök reális, mert erre emlékszem, hogy így meghallgatom az albumot, és úgy nincs vele semmi baj, csak hogy ez már nem egészen az a Quimby, ami mondjuk a 90-es éveken, én a Jerry Can Dance-szel egy életre bejátszotta magát az én generációm életébe. Nekünk, nekem, ők adták a legjobb koncerteket a 90-es években, tehát, hogy így... És egy kicsit csodálkozom, hogy még Kispállal nem lőttél meg.
1: Nem, Kispállal nem. Na figyelj, next on, jöhet?
2: Jöhet.

0: vicces szövegű a brigád, igen.
1: Igen, ez a két kicsi legós srácnak a zenekara, amiben már ketten vannak, és az Istennek nem jut eszembe a zenekarnak a neve, mert nem a Punani Masszív, és nem a Halott Pénz, hanem a...
0: Well Hello.
1: Az! A Well Hello.
0: Well Hello, igen.
1: És hú, hát ez egy régi szám, tehát ez egy baromira nem új szám, ez szerintem a Well Hello eleje.
0: Az mit jelent, hogy régi, meg mit jelent, hogy eleje?
1: Hát ez legalább 15 éves szám, szerintem. Jó, hát...
0: 10.
1: Jó, látod, tévedtem. Tehát ez a 10, akkor az ugye 16-os. Húztak úgy a minőséget.
0: Ezek szerint igen. Igen, ezek szerint a cucc.
1: Well Hello, de mi a szám címe?
0: Hát az, amit kimondanak benne, hogy apu vedd meg.
1: Tényleg.
0: Így egybeírva.
1: Ennek valamiért ennek is emlékszem a klipjére, ilyen vicces szám, ézés klipje van ilyen. Kicsit Gorillázra emlékeztetős klipje van. Na mindegy. Well Hello. De hogy hívják a srácot? Mondd már a...
0: Karácsony Tamás?
1: Nem, a másik.
0: Csöndről László?
1: Nem, akkor mégis Karácsony. A két kicsi legós csávónak mi a művész neve?
0: Mizu.
1: Az a Mizu, aki
0: nem,
1: földolgozta.
0: Nem, földolgozta. Nem tudom.
1: Na mindegy. Szóval azt hiszem most fogyott el lassan a nafta.
0: Na még egy utolsót, aztán elbúcsúzunk, jó? És...
1: Oké.
0: Okay. Na egy utolsó.
1: Tehát ez, akkor, várj, akkor ez a Well Hello az 2016 Well Hello. 2016, apu vedd meg.
0: Apu vedd meg, na és figyelje. Jöhet.

0: Na jó, aki ebből nem jött rá.
1: Szeretlek is, meg nem is.
0: Tudod.
1: Így.
0: Így, így.
1: Az, a slam poetry-t csináljunk belőle. Szikora Robi, de szerintem ez még az ergós. Ez még az ergó szekció, tehát nem amikor a gidákkal külön bohóckodik. Hát Robinak igen hosszú élet, hogy mondjam, pályája van, tehát ez szerintem tudja, hogy 80-as évek vége, úgyhogy nagyon kemény dolgom lesz, hogy ezt hova rakom be Zoltán Erika és a Napóleon Bulvárt közé.
0: És itt jön a játéknak az a genyasága, hogy néha van az, hogy ugyanaz az évről, ugyanarról az évről van szó, úgyhogy ez a se elé, igen, se de, mögé nem jön.
1: Igen, és egyébként erre nagyon kell figyelni, mert ez egy aljas dolog. Hát akkor legyen 87.
0: 5.
1: Peh.
0: Hát már mint olyan, akkor jelent meg egy ez a nagy lemeze, és a Szeretlek is, meg nem is, 85-ben, hogy aztán a dal lehet, hogy előbb is volt, már azt nem tudom, de a 85-ös nagy lemezen.
1: Jó, hát akkor viszont én kicsit még itt az elbúcsúzásodat zárásnak hadd kérek egy számot.
0: Édesem, mondjad.
1: Hogy a hallgatóknak, mert szerintem ezt viszonylag könnyen fogják tudni datálni ezt a számot, ha beírod azt, hogy Das Vidánya, így fonetikusan magyarul.
0: Das Vidánya.
1: Ne mondd ki, légy szíves, az együttes nevét.
0: És akkor ezt még hallgassunk bele?
1: Hallgassunk bele, hogy a hallgatóknak meg lesz-e, hogy ez vajon mikor ez a szám.

0: Szerintem ez egy viszonylag könnyen datálható szám, hogy ez lehet, hogy az idén készült el. Az elkövetőket van szerencsém ismerni, ők a Bankrupt nevű kiváló magyar punk zenekar, bár szerintem a punknak már igazából csak a szövegében punk ők, tehát ilyen pörgős poprokkot játszanak. Sziasztok innen is Linzből. De hogy hát ez egy 26-os szám volt, tehát ez az egyik legfrissebb szám. Rendkívül fülbe mászó slágere, vagy hogy mondjam, refrénje van.
1: Így van, ez volt a mi Hungaro stúdiós játékunk ma reggel nektek itt a vasárnap a Rádió Fró stúdiójából. Máté és Vera zenekitalálósat játszottak. Mi bajunk lehet alapom?
0: Jó, és szerintem zárásnak egyezzünk meg.
1: Én nekem itt van, én, ha egy izé.
0: Jó, oké, bocsánat, akkor nem.
1: Azt te mondjuk el, hogy kitől, meg azt, hogy mi, meg hogy melyik év, ezt megírhatjátok nekünk üzenetbe, hogy rájöttetek-e, hogy milyen számmal búcsúzunk. Köszönjük nektek, hogy ma is velünk tartottatok. Csodálatos vasárnapot kívánunk.
0: Minden jót, sziasztok!